0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Azért ne essünk neki
1: ungerlen. Jó, és ne essünk kétségbe főleg.
2: És kétségbe pláne ne.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ezzel a mai megbeszéljük véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Hegedűsné Szegedi Tímea és Tudor Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
3: Megbeszéljük.
1: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
6: Összehangolt támadást
7: indítottak. Időláncot
8: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
5: felfüggesztették mentelmi jogát.
7: Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a türelemről, vagy éppen annak a hiányáról. Nekem ez arról jutott eszembe, hogy mennyire türelmetlenül követjük az új, immár több mint 100 napja hivatalban lévő kormány tevékenységét. Azonnal eredményt és azonnali változást követelünk tőle, lehetőleg már tegnap előtre. Igaz, a lécet éppen ők első

0: kapcsorban maga Magyar Péter tette magasra. Amikor azonnali változást ígért a kampányban, elsősorban éppen az orbáni korrupció felszámolásának a területén. Csak hogy a régi megszokások, a régi reflexek nem változnak olyan gyorsan, mint ahogy azt szeretnénk, vagy ahogy azt elképzeltük. Márpedig sok helyen még a vezetői posztokon sem történt meg a szükséges csere. Van, ahol egyszerűen nincs megfelelő új ember, máshová meg még nem jutott elég figyelem. Azok is csalódni fognak, akik azonnali változást vártak vagy reméltek a gazdaságban. Talán nem demagógia, de megkockáztatom. A magyar gazdaság is rendkívül lassan fordul, mint egy tengerjáró hajó. Már ha majd lehet tudni, hogy mi is az új irány 16 évnyi viharos hajózás után. A várakozásokat persze az is felsrófolta, hogy Magyar Péter milyen tempóban vágott bele a kormányzásba, majd rögtön utána az aszály okozta pusztító szárazság és a kapcsolt energiaválság megoldásába. Szeptemberre talán eljön annak is az ideje, hogy a miniszterelnök kicsit visszafogjon a napi 3 Facebook poszt publikálásából, és visszatérjen ahhoz, amit ígért. A normális Magyarország felépítéséhez, lépésről lépésre, tégláról téglára. Nem lesz könnyű, ezt borítékolhatjuk. Annyi már előre látszik, hogy az ellenzéken nem fogja megkönnyíteni a dolgát, ott fognak keresztbe tenni, ahol tudnak. Az ígért úgynevezett konstruktív ellenzékiség helyett szélsőséges válaszokra lehet számítani. A Fidesz egyelőre az úgynevezett Mi Hazánkkal fut versenyt, hogy ki a nagyobb magyar, meg ki a tökösebb náci. Ki menekül gyorsabban kifelé, ha meglát egy maréknyi tamburás cigánygyereket, akik, lássuk be, szerintük súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, nem igaz? Ha ez a nyilas álmok futása jobb szélen folytatódik, megkönnyítik Magyar Péter dolgát. Most még a többség szégyenkezik a szélső jobbosok helyett, vagy kineveti őket, és kényszerzubbonyért kiállt. A sikeres kormányzás fokmérője az lesz, ha ez így is marad. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
1: Klubrádió.
2: Tények,
3: vélemények.
2: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
4: 4 percen múlt 18 óra. Unger Annáról szavazhat az országgyűlés pénteken, ha megkapja a támogatást, ő lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Magyar Péter szerint ősszel az országgyűlés elé kerülhet az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. 120 ezer forint lesz jövőre a minimál nyugdíj. Holnap is száraz, napos, meleg időre számíthatunk, délen kánikula lesz. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpáti Ivánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Annát az ELTE Társadalom Tudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A testület nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították. Ha lenné Nagy Anikó Tiszás bizottsági tag, Ungert elkötelezett szakembernek nevezte. Azt mondta, a jogi végzettségének hiányát ellensúlyozhatják a szakterületeket irányító alelnökök. A két másik jelölt, Ligeti Miklós 4 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett nem lett jelölt. Hivatalos jelölt, Sárvári Nikolászt 3 igen és 5 tartózkodás mellett nem jelölték. Unger 6 igen szavazatot kapott, 1 nemet és 1 képviselő tartózkodott az ülésen. A bizottság fideszes és Mi Hazánkos tagjai nem vettek részt. Unger Annának azóta Ligeti Miklós és Sárvári Nikolász is gratulált. A Fidesz és a KDNP képviselői élesen bírálták a döntést. Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő a legkatasztrofálisabb jelöltnek nevezte az ELTE docensét, kifogásolva, hogy nincs jogi vagy gazdálkodási végzettsége. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, az MVVH-t modernkori AVH-nak, diktatórikus üldözésére létrehozott szervezetnek nevezte. Magyar Péter szerint ősszel az országgyűlés elé kerülhet az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. A miniszterelnök parlamenti beszédében napirend előtt úgy fogalmazott, a kormány felülvizsgálja az ország tartalékait és a nagy rendszerek működését, és úgy alakítja át ezeket, hogy a jövőben ne fenyegesse leállás veszélye a magyarok életét és a hazai vállalatok működését. A miniszterelnök a mostani ellenzék felelősségét is felvetetve, hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor csak nem 6000 napig vezette az országot, ezért szerinte a vízügy és a Paks problémái, valamint az elmaradt beruházások nem az új kormány első 100 napja alatt alakultak ki.
3: Az egyik oldalon ott voltak a munkagépek, a daruk, civattyúk, a hajnali mérések, az éjszakai műszakok, a forró beton, a por, az izzadság, a felelősség, addig a másik oldalon ott volt a nyaralás, a fesztivál, a hideg sör, a pálinka, a jacht, a meccs, a hazudozás, a hárítás és a dezinformálás. Önmagában a nyaralással semmi gond nincs. Mindenkinek szükség van pihenésre. A volt miniszterelnöknek is. Nem az a kérdés, hogy valaki elmehet-e nyaralni. A kérdés az, hogy mit tesz akkor, amikor a hazája éppen bajban van. Orbán Viktor 16 évig vezette Magyarországot. A vízügy állapota nem 100 nap alatt alakult ki. A paksi hűtővízrendszer és a szivattyúk problémái nem 100 nap alatt alakultak ki.
4: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a kormány későn cselekedett, és valódi kormányzati munkahelyet kommunikációs kampányt folytat.
5: Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de a magyar emberek számíthatnak-e Magyarország kormányára? Az elmúlt kormányok alatt sikerült elkerülni hasonló veszélyhelyzetek kialakulását. A kormány sem általános, sem konkrét tekintetben nem tette meg azokat az intézkedéseket, amik ennek a válsághelyzetnek a hatékonyabb kezelését lehetővé tették. A kormány elmulasztotta azokat az előzetes lépéseket, amik a válsághelyzetet mérsékelhették volna. Én úgy gondolom, hogy miniszterelnök úrnak a mai beszéde az egyik legrosszabbul öregedő beszéde lesz. Az a helyzet, hogy ha önök a jövőben is ezt a válságkezelési technikát fogják alkalmazni, vagyis hogy nem készülnek fel ezekre az eseményekre, az elődöket hibáztatják, valódi intézkedés helyett a magyar embereket és a cégeket vonják be a válságkezelésbe, és kormányzás helyett kommunikációs offenzívát folytatnak, akkor ezeket a beszédeket meg fogjuk hallgatni újra havi féléves rendszerességgel.
4: A hirtelen megnőtt igényekkel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a koronavírus járvány alatt a magyar kormány eredeti áruknál jóval drágábban vásárolt lélegeztetőgépeket. Takács Péter erről azután beszélt újságíróknak a parlament folyosóján, hogy a külügyminiszter még kedden feljelentést tett a 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott lélegeztetőgép beszerzések ügyében.
6: Azok a gépek, amik 3 hónappal korábban 10 000 euróba kerültek, azoknak gyakorlatilag nem volt ára. 40-50-60 000 eurót fizettek érte, és egymást ölték szó szerint az országok beszállítói. Engem egy ilyen horkolásgátló tartott életben a 4. járványhullámban. Én ugyanis lélegeztetőgépen feküdtem, és egy folyamatos, non-invazív lélegeztetésre szorultam, hogy életben maradjak. Hálás vagyok érte, hogy ezeket az önök által horkolásgátlónak hívott gépeket beszerezte a külügy minisztérium, több 10 000 magyar ember életét mentették meg.
4: A nyugdíj minimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Gajda Attila, a Tisza egyéni országgyűlési képviselője a Klubrádiónak adott interjúban elmondta, hogy a mostani nyugdíj emeléssel a legrászorultabbaknak akarnak segíteni. De a társadalmi igény még ennél is nagyobb lenne, a szegedi választókerület parlamenti képviselőjét Horváth Ádám kollégám kérdezte.
7: Mit gondol a mostani intézkedés, miben másabb, mint az előző kormánynak a nyugdíjpolitikája?
8: Radikálisan más, ezt tavak is láthatja, annál is inkább, mert az öregségi nyugdíj 28 500 forint régóta, mi 120 000-re emeljük meg január 1-től. Rengeteg megoldandó feladat van, és nagyon sok igény is van, és lenne. Viszont mindent egyszerre nem lehet. Azért is érdekes a téma, mert Csongrád 2-es választókörzetiből jövök, a Mokhártságon nagyon-nagyon sok ember él mezőgazdasági munkából, és ők finoman fogalmazva nagyon nem volt népszerű egy időben a nyugdíjhozzájárulás. Az egyik legkisebb nyugdíjat tudják felmutatni a körzetben, országos szinten. Tehát nagyon-nagyon sokat számít ez.
7: Mit gondol, most egy pótköltségvetés jelent meg ugye a héten, annak ez milyen terhet, vagy milyen kiadást jelent, inkább így fogalmaznék pontosan, tehát hogy erre vannak már elképzelések, hogy ezt hogyan fogják kigazdálkodni?
8: Biztosan vannak, azt gondolom, hogy egy nagyon felelős minisztériumot vezet Kármán András, viszont a részleteket nem ismerhetem, azt viszont a történelmi emlékeimből jól ismerem, hogy mi történik akkor, hogyha egy kormány fejből ész nélkül elkezd osztogatni, a legrászorultabbaknak próbálunk most segíteni.
4: Két évvel a bezárása után szeptemberben újra megnyílik az Iványi Gáborékhoz köthető Vezli Kincsei iskola. A fenntartó magyarországi evangéliumi testvérközösség már megkapta a működési engedélyt a kormányhivataltól. A korábbi bezárás jogellenes volt, amit a bíróság a múlt évben, majd idén tavasszal is megerősített. Az Ifjú Munkás utcai épületben már végeztek a szükséges felújításokkal, de a késői engedélyezés miatt szeptemberben egyelőre csak az első osztály indul el. Ősszel ugyanitt Vezli Akadémia is indul, amely a sajátos nevelésű igényű gyerekek elfogadását és a pedagógusok, valamint a családtagok támogatását segíti. Iványi Gábort hallják.
9: Született egy bírósági döntés még a kormányváltás előtt arról, hogy törvénytelen volt az iskola bezárása, de ez márciusban született meg, és szeptemberben ugye szétrepett az iskola. Késett a újraindításnak a lehetősége, és az utolsó pillanatban most kiderült, hogy kell a minisztérium engedélye is. Ez a helyzet alakult ki, hogy napra pontosan ugyanakkor indíthatjuk újra az iskolát, amikor törvénytelenül bezárták. Amiatt, hogy nem tudtuk újraindítani a dolgot, hogy maga a ház ne legyen teljesen veszteséges, befogadtuk a Bundel tartási intézményt is. Emiatt viszont mi kizárólag egyetlen osztályjal tudunk megindulni, egy elsős osztályjal. De ez egy integráló iskola lenne, mint a sajátos nevelési igény gyerek, általános helyzetű gyerekek bárkivel keverednének.
4: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is. Végül az időjárásról: országszerte száraz napos időre számíthatunk holnap is. Csapadék nem várható, 28 és 36 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, most folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
10: A lényeget hallották.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
12: Döntött a parlament.
13: Összehangolt támadást
14: indítottak.
15: Időláncot tiltakoztak.
16: Korrupciós botrányba
17: keveredett. Az inflációs adatok szerint
18: felfüggesztették mentelmi jogát.
19: Közleményben tiltakoztak.
18: Több ezren tüntettek.
17: Aláírták a megállapodást.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Fontos kinevezések komoly döccenőkkel. Vajon miért nem sikerül az új kormánynak bosszantó hibák nélkül kulcspozíciókba embereket állítani? Megígérték, meg is csinálják. Januártól havi 120 ezer forintra emelkedik a minimál nyugdíj Magyarországon. A legkisebb is számít. Zúgolódhat Zugló. Csődeljárásba menekült a zuglói városközpontot építő Tiborc közeli Bayer Construct vállalat. Időhúzásra játszanak, vagy teljes a krach? Már is kezdünk.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: Méghozzá természetesen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki pályázatával, hiszen ahogy lehetett azt sejteni, és ahogy ez Magyarországon szokás, ha 3 jelölt van, akkor, és abból csak egy nyerhet, akkor megindul a fanyalgás, hogy ugyan miért, és hát még ki sem nevezték, vagy meg sem választották Unger Annát, már is sokan sok mindent kifogásoltak, viszont van egy szervezet, amely elvisíkon és elméleti okfejtésekkel közelített hozzá, ez a Társaság a Szabadságjogokért. Ők maguk is részt vehettek a meghallgatásokban. A vonalban itt van velünk Szabó Attila, a szervezet jogásza. Jó estét kívánok!
20: Jó estét kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
0: Önök egy elég részletes elemzést adtak rögtön a választások, vagy ennek a kiválasztási folyamatnak a lebonyolítása után, egy 9 oldalas vagy 10 oldalas elemzést arról, hogy mi az újdonság benne, és esetleg hol voltak benne a rejtett hibák. Összességében mi a legfontosabb megállapítás?
20: Kezdem azzal, hogy nem gondolnám elméletinek a mi megközelítésünket, nagyon is szerintem gyakorlatias. Az viszont igaz, hogy egy szempontból közelít, mégpedig abból a szempontból, hogy hát a kiválasztási eljárás és a kiválasztott jelölt, vagy hát a végül kiválasztott jelölt mennyire fogják tudni garantálni az alapvető jogok érvényesülését, mit lehet ebből ebben a folyamatban látni. Tehát ez volt az, amire mi fókuszáltunk, ugye a társaság a szabadságjogoknak ez a missziója, hogy a Magyarországon segíti az alapvető jogok érvényesülését, és ezért is vettünk részt ebben a kiválasztási eljárásban, mert azt gondoljuk, hogy ez a most létrejövő szervezet rengeteg ponton tudja majd a különböző embereknek az alapvető jogait korlátozni, ezért örültünk neki, hogy lehetőségünk van ennek a folyamatnak a felügyeletére. És akkor innen válaszolok a kérdésére, hogy a legfontosabb, amit ebben a elemzésben, igazából nem is nevezném ezt elemzésnek, mert valójában leírtuk, amit láttuk. Ugye arról volt szó, hogy minket meghívtak ebbe az eljárásba, megfigyelhettük és kérdéseket tehettünk fel a jelölteknek, más civil szervezetekkel együtt. Ugye 4 civil szervezet volt ebben, 3 szervezetet a bizottság jelölt, és egyet a Mi Hazánknak az eljárásban lévő képviselője. A 3 bizottság által jelölt szervezet az a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és a K-Monitor voltak, és a 4. szervezet pedig, aki civilként részt vett ebben, az a Magyarok Világszövetsége. És mi lehettünk azok, akik a bizottság tagjain kívül kérdéseket tettünk fel a jelölteknek. Mi mindenkinek személyre szóló kérdéseket tettünk fel, ugyanis megkaptuk a CV-jüket és a koncepciójukat, hogy hogyan alakítanák ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. És azt akartuk igazából minden jelölttől megtudni, hogy mit gondol, ha övé lesz ez a pozíció, hogyan tudja majd garantálni az alapvető jognak az érvényesülését. Ezért voltunk ott. És akkor 2 megállapításunk van, az egyik a jelöltekre vonatkozik, ezt adjon a végére, mert nyilván mindenki inkább erre kíváncsi, de a másik megállapítás is nagyon fontos, és azt akarom, hogy ez is elhangozzék itt, hogy a NER 16 éve után nagyon-nagyon üdvözöltük azt, hogy lehetősége van civil, szakmai, jogvédő, és hát a Mi Hazánk nem egy jogvédő szervezetet választott ki, de alapvetően egy civil szervezetet, tehát, hogy ezeknek a szervezeteknek lehetőségük van kérdezni, és lehetőségük van véleményt nyilvánítani.
0: Tehát ez egy üdítő változás az elmúlt 16 évhez képest, ez mindenképpen üdvözlendő.
20: Abszolút, én a személyes része a dolognak, hogy én 10 éve jártam utoljára a parlamentben, amikor új gyülekezési törvényt fogadtak el, akkor becsempészett bennünket egy akkori országgyűlési képviselő, és el akartuk mondani a gyülekezési törvénnyel kapcsolatos kritikánkat, ott gyakorlatilag sarokba lettünk szólítva, nem lehetett elhangozni annak, amit mi arról gondoltunk. Eltett 10 év, és most megkérdezik a véleményünket. Azért ez egy teljesen más leosztás, és hát igazából tényleg lehetett a szabadság levegőjét érzékelni ebben az egészben, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez is elhangozik. Aztán persze magával az eljárással kapcsolatban is voltak kritikáink, hogy itt teljesen összefolyt, hogy akkor a Nikolas Sárvári hogyan került be a kiválasztási eljárásba, ez nem volt előre világosan kommunikálva. Ennek vannak, hát hogy is mondjam, ezzel kapcsolatban lehet ilyen tisztességes eljárásszerű kritikákat gyakorolni, de ugye mondom még egyszer, hogy mi nem ezért voltunk ott, hanem hogy a majdani hivatal hogyan fogja tudni az alapvető jogok érvényesülését garantálni, és ezt teszteltük. És aztán mi úgy vállaltuk ezt a részvételt, hogy amit mi gondolunk és amit mi látunk, az teljesen nyilvános, úgyhogy a meghallgatás után leírtuk a véleményünket a jelöltekről, hogy a mi kérdéseinkre és más kérdésekre adott válaszokból mit látunk, hogy ők mennyire tudják ezt a szempontot érvényre juttatni a későbbiekben. És akkor hát gondolom erre kíváncsi mindenki, hogy mi mit írtunk, vagy mit láttunk ebből a szempontból, úgyhogy igazából ezt mondom is, hogy mi azt láttuk, hogy a mi kérdéseinkre leginkább a Ligeti Miklós tudott megfelelni, aki volt alapvetően egy ilyen alapjogi gondolkodása azzal kapcsolatban is, hogy ha korlátozza a jogokat ez a hivatal, akkor ezt hogyan teheti meg, és mikor kell visszakoznia, mi az, amit mondjuk szükségesség arányosság körében mérlegelnie kell. Nem volt neki sem nagyon kidolgozott válasza, de hogy azt látszott, hogy az ő mindennapi gondolkodásában ez benne van. Hát ő ugye egy jogvédő szervezet.
0: Hát ő a veteránja ennek a kérdésnek, hogyha szabad így fogalmaznom.
20: Igen, vagy legalábbis azért foglalkozott ezzel az elmúlt években, ezzel is a korrupcióhoz kapcsolódóan. Aztán ehhez képest, ezt akarom hangsúlyozni, hogy a mi szempontunkból Unger Anna egyel távolabbról közelített az alapvető jóhoz, mert az ő rendszer szemlélete annyira rendszer szemlélet, tehát annyira rendszerre fókusz, hogy feltettünk neki olyan kérdéseket, amiben az volt, hogy jó, de ha egy egyedi esetben valami nem illeszkedik, neki erre nem, tehát hogy ő annyira rendszerben gondolkodott ott a meghallgatáson is, meg a koncepciójában is, hogy az egyéni, egyedi alapvető jókra nehezen koncentrált, neki egy általános válasza volt, ami pedig az, és ez is azért üdvözlendő, hogy tisztában van a MVVH-ról szóló törvénnyel, hogy van alapjogi felelős, tehát hogy ez bekerült a törvénybe, hogy van, aki majd ezt lesz külön egy ember, akinek ez lesz a feladata egyébként ebben a hivatalban, és ő mindig arra hivatkozott a válaszében, hogy hát erre van majd az alapjogi felelős, hogy ezeket figyelembe kísérje. Ez is igazából rendben van, lehet ezt mondani, mondom, a mi szempontunkból ez már egyel távolabbi, és a Nikolás Sárvárinak a válaszából, hát igazából az látszott, hogy ő ezzel korábban soha nem foglalkozott, ezért ő egy általános alkotmányos keretre hivatkozott, nem nagyon tudta specifikálni ezt az alapjogi kérdésre a válaszát, az ő válaszát ilyen szempontból nem is igazán tudtuk értékelni. Tehát ez volt az, amit mi a jelöltekkel kapcsolatban leírtuk, ez az, amit kitettünk a honlapra, és ott egyrészt benne van az, amit korábban mondtam, az eljárásnak az értékelése, a civil szervezetek részvétele, és ez az egyes jelöltekről adott vélemény, amit mondom még egyszer, hogy mi úgy vállaltuk ezt el, hogy ez nyilvános lesz, hiszen mi csak nyilvános folyamatokban tudunk részt venni.
0: Hát ennek adtunk mi most ketten itt nagyobb nyilvánosságot. Szabó Attilának, a Társaság a Szabadságjogokért jogászának nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a Klubrádió hallgatóival. Viszont hallásra.
20: Köszönöm a lehetőséget is. Viszont hallásra.
11: Esti Gyors.
0: És itt van velünk a vonalban Horváth András, ellenőrzési szakember, korábban az adóhivatal munkatársa, nyomozója, aki szintén végigkövette a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki kiválasztási folyamatát. Jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Én egy másik aspektusból is megközelíteném ezt a dolgot, mert a kiválasztás folyamata az eléggé úgy tűnik, hogy végül is transzparens volt.
10: Nem.
0: Ennek a kommunikációja viszont távolról sem volt így.
10: Kiválasztás folyamata. Ez a legnagyobb probléma ezzel a pályázati eljárással, nem csak az elnökök, hanem az elnök helyettesek tekintetében is. Uh-huh. Az és a másik négy civil szervezet csak a meghallgatáson vehetett részt. Transzparens csak a három már kiválasztott jelöltnek a meghallgatása volt. Ráadásul a közpénzügyi elnök helyettesnek, meg a nyomozati elnök helyettesnek még a meghallgatását sem közvetített.
0: A zárt ülésen történt, és ráadásul az egyikük nem is jutott, tehát ezt a posztot nem töltötték be. Ez ugye
10: nem
0: most
10: azt mondták, hogy eredménytelen, de ugye, hogyha transzparens lett volna ez az eljárás, és még egy nagyon fontos, hogy választják ki ezeket a jelölteket? Mi alapján jutott, és most nem minősítsük őket, mert nagyon jó dolgok elhangzottak mindegyik jelölt részéről. Mi alapján kerülhettek egyáltalán az első háromba? Kellene lennie, biztos vagyok benne, hogy nem volt, egy olyan szempontrendszernek, egy olyan pontrendszernek, egy olyan objektív pontrendszernek, ami alapján az összes pályázatot minősíteni lehetett volna. Az összes olyan pályázatot, ami megfelelt a formai kritériumoknak. Hallottunk még olyan ismert embereket, akiknek volt nyomozati gyakorlatuk, de ügyvédként dolgozik most például az egyik, de nem került be az első háromba, tehát hiánya a transzparencia egyik alapvető feltétele ebbe a pályázati eljárásba, hogy a kiválasztási eljárásra is valamilyen módon rálásunk. Tehát egyik az, hogy nyilvánosnak kellett volna lenne a bírálati szempontrendszernek, a másik pedig, hogy több jelöltet is lehetett volna meghallgatni a bizottság előtt, hogy a széles közvéleménynek még nagyobb képe legyen arról, hogy kik pályáztak és milyen programmal jelentkeztek. Ez elmulasztott a pályázati író, úgyhogy ilyen tekintetben mondom, hogy nem volt transzparens ez az eljárás. Lehetett volna egy olyan is, hogy mondjuk egy meghatározott pontszám feletti pontszámot elért jelentkezőt automatikusan a bizottság. Ugye itt jön elő például a közpénzügyi elnök helyettesnek a pozíciója, ahol ott is egy 50 pályázat volt körülbelül. Onnan tudjuk azt, hogy azok, akik pályáztak, azok között nem lett volna még esetleg olyan, aki alkalmas lett volna ennek a feladatnak az ellátására. Méltánytalannak tartom az elnökség tekintetében 96, a másik pályázati, az elnökhelyettes tekintetében 68 pályázóval kapcsolatban, hogy egy nagyon komoly pályázati anyagot letettek, nagyon sokat dolgoztak rajta, nagyon komolyan vették az egészet, és legtöbbjüket arra sem érdemesítették, hogy megkívülják a bizottság elé a meghatározást. És ami ugye ebből az egészből következik, hogy ugye három olyan embert javasolt a bizottság, akik valamennyire a médiában szerepelt korábban, leginkább Ligeti Miklós, Jancsis Dávidról és Inger Annáról is hallottunk, hogy közéleti kérdésekben sokszor megszólt. Hogy ez lett volna kiválasztási szempont. Azt mondom, hogy nem látjuk azt, hogy volt-e olyan szakmai konzenzus, volt-e olyan szakmai követelményrendszer, ami alapján ezeket a pályázókat kiválasztották. És nagyon rövid volt az idő, ennek az összességében körülbelül 170 pályázatnak az átvizsgálására, ugye hétvégén meg a bizottsági tagok, egész hétvégén éjjel-nappal kovozgatni kellett volna, tudják, hogy áttekintessék. Azt gondolom, hogy egy ilyen fontos posztra, ami a Tisza kormány fő választási ígérete volt, és a választáson, és a másik oldalról pedig a választóknak a legnagyobb elszámoltatás, azt az egy-két plusz napot megérte volna, hogy ilyen kritériumok mellett lehessen meghallgatni a jelölteket, illetve ilyen kiválasztási folyamat. Én ezt hiányolom nagyon ebben a rendszerben.
0: Lesz egy másik nagyon fontos poszt élén is változás, nevezetesen, hogy a pénzügyminiszter, ha minden igaz, holnap megnevezi a NAV elnökét, akit ő nem tudjuk, hogy milyen alapon választott ki, tehát az ön egykori munkahelyének a vezetőjét.
10: Igen.
0: És itt még több a kérdője, sőt, hát ott, itt aztán még annyi...
10: Ott átlátható pályázatot ígértek ott is. Amit most elmondtam a vagyonvisszaszerzés hivatal pályázati eljárásával kapcsolatban, az ugyanúgy igaz a NAV-ra is. Igaz, hogy ugyanitt nem parlamenti meghallgatáson és a pénzügyminiszter fog dönteni, de ha holnap meg tudjuk ezt a döntést, valószínűleg ez holnap lesz, vagy holnap után, egyetlen egy jelöltet fognak elénk terjeszteni a körülbelül 50-ből, aki jelentkezett, és itt sem tudjuk azt, hogy milyen szempontrendszer szerint választották ezeket az embereket, és kik azok még esetleg, akik jelentkeztek. Van például egy adótanácsadó, a Ruszin Zsolt, aki egy nagyon komplett és összetett programot rakott le, és ez kommunikálta is egyébként a Facebook oldalán, ő sem került például meghívásra, és itt is az a gondom, hogy lehetnek a meghívottak között olyanok, akik esetleg alkalmasabb lennének, vagy olyan szempontokat is érvényesítenének a működésben, ami sokkal fontosabb annál, mint az az egy jelölt, akit a pénzügyminiszter jelölt. Hát azt én innen próbálom üzenni Kármán úrnak, hogy holnapig próbáljon meg valami jót kitalálni arra vonatkozóan, hogy mire gondolt az átláthatóságra a NAV pályázatnál, amikor több mint egy hónapja kiírták a pályázatot, egy szót nem szóltak arról, hogy hány érvényes pályázat van, milyen, legalább ha nem is nevezik meg őket, hogy milyen típusú pályázatok voltak, hanem holnap bejelentenek egy nevet. Ebben az ilyen típusú kiválasztásban benne van az, hogy esetleg egy olyan jelöltet nevezhetnek meg a NAV élére, aki nem biztos, hogy rendszerváltást fog jelenteni a NAV-nak az élén.
0: És hát ugye itt van egy olyan fajta alá fölé rendeltségi viszony, hogy neki változatlanul a pénzügyminiszter lesz a főnöke, tehát semmiképpen sem tekinthető teljes egészében független jelölt.
10: Régebben is így volt egyébként, hát igen, ennek a függetlenségnek a garanciáit azt lehet, hogy még ezen el kéne gondolkodni, illetve az adótitok intézményét is felül kéne vizsgálni. Mert ha a NAV, hogy most menjünk tovább és tegyük transzparensen a NAV működését, akkor azért azt kellene látni, hogy abban boszorkánykonyhában, amit a NAV jelent, jóval nagyobb rálátása legyen a közvéleménynek legalább olyan adózók tekintetében, vagy olyan cégek tekintetében, akik elég komoly összeggel károsították meg a közpénzeket. És nem tudom, hogy van-e még egy kis idő, van egy perc.
0: Egy perc.
10: Hogy visszatérve a másikra, tehát amikor én annak idején az előző témákra, amikor minden annára kapcsolatban nekem fenntartásaim voltak, jeleztem is, főleg amiatt, ugye, hogy elméleti szakember és nyomozati gyakorlata nincsen. Viszont amikor meghallgattam a pályázatát, akkor én úgy ítéltem meg, hogy akár hogy nagyon felkészült, és akár alkalmas lehet egy ilyen hivatal vezetésére, és én gyakorlati szemmel, aki ilyen nyomozati munkát, vagy nyomozati jellegű munkát már nagyon sokat végzett, olyan nagyon fontos szempontokat láttam, vagy hallottam a meghallgatásán, ami egyik másik jelölésen sem szerepelt. Az egyik ilyen például, nincs sok időnk, az egyik az, hogyha ügyeket nézünk, akkor nem csak egy-egy ügyet kezdeni, hanem rendszerbe kell gondolkodni. Ilyen módon a felderítés sokkal hazékonyabb, és sokkal nagyobb kutyákig el lehet jutni, hogy fogalmazzak, nem túlságosan magyarosan, mintha csak egy-egy ügyet nézegetnénk. Vagy ugye azt is mondta, hogy nézzük meg a szerződéseket, amit az utóbbi egy évben kötöttem, mert azok egy évben belül még megtámadhatóak. Ezek nagyon fontos gondolatok, és mondom, én a módszere vonatkozóan is nagyon fontos momentumokat hallottam ezen a meghallgatáson Unger Annától.
0: Horváth Andrásnak, az adóhivatal volt munkatársának. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottam gondolatait.
10: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És még mindig maradunk gazdasági témáknál, mert hiszen az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban ugye Hatházi Ákos egy sor kifogást hozott nyilvánosságra. Vonalban Csőgör Péter volt gazdasági főnyomozó van itt velünk. Jó estét kívánok! Halló!
13: Jó estét kívánok! Csőgör Péter vagyok, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
0: Köszönöm, hogy türelemmel megvárta, amíg önre kerül a sor. Nos, ön is lát-e összeférhetetlenséget, meg belső kommunikációs problémákat az augusztus 20-i tűzijáték győztesének a kiválasztásánál? Úgy, ahogyan ezt a Hatházi Ákos.
13: Hát természetesen láthatók ugye azok a jelek és módszerek sajnos, amik egyébként a Fidesznek a győztes kiválasztását is jellemezték az egyes ilyen közbeszerzési eljárásokban, és ugye ezek azok, amik igazán aggasztók, mind a mellett, hogy hát természetesen azt nem látjuk, hogy bárkinek, aki nagy kutya eddig a kezén kattant volna a bilincs, de ne menjünk ennyire előre.
0: Nos, ugye itt az egyik probléma, vagy problémás személy az Zelcsényi Miklós, aki a Tiszapárt program szervezője, program koordinátora volt, akinek hát fogalmazunk úgy, hogy a múltja nem egészen szeplőtlen, vagy makulátlan, hiszen az ő ügyében, amikor még a Triatlon Szövetségben dolgozott, akkor nyomozás indult, és hát ezt továbbra sem tudjuk, hogy ez hogy áll.
13: Így van, ugye 7,5 évvel ezelőtt tettem feljelentést a Triatlon Szövetség elnöksége kapcsán, illetve hát azért, mert ugye onnan olyan szintű pénzek tűntek el, amik már, hogy mondjam, szabad szemmel is elég jól láthatók, és a módszer is eléggé aggasztó volt, mert ugye semmilyen leplezése nem volt annak, hogy a pénzeket eltüntették. Ugye mindenről volt számla és szerződés, csak a mögöttes tartalom volt az, ami hát, hogy mondjam, kérdéses, illetve minimális, minimum túlárazott volt, de hát nyilván voltak olyanok is, amik szerződések csak papíron léteztek. Ugye ez
0: nem volt mögötte teljesítés? És nem volt mögötte teljesítés?
13: És nem volt mögötte teljesítés, hiszen például az Elcsényi Miklós ezen 180 milliós Budapesten verseny kapcsán is ugye úgy számlázott, hogy például fogászati cégeken keresztül számlázott, és hát mintha ugye ők versenyszervezéssel foglalkoztak volna. Ami hát ugye az Emmi-nek, aki felügyelte azt akkor a minisztériumnál a sporttámogatásokat, nyilvánvalóan nem tűnt fel, de hát azért egy kis utánajárás után azért ez nagyon kirívó eset, hogy gyakorlatilag 10 olyan cég van, aki forma szerződésben, gyakorlatilag a szerződésben egy szó kerül módosításra az, hogy ki a szerződő fél, és mondjuk, hogy hány milliós összeg az a szerződéses összeg, amiről a szerződés szól, az összes többi része a szerződésnek ugyanaz, és hát mindegyik cég, mert egyébként fogorvosi, vagy Bátorszi Béla, ugye akkori triatlon szövetségi elnök, Orbán Viktor fogorvosához valamilyen szinten köthető. Na most ugye itt a legnagyobb probléma egyébként az egésszel az volt ezzel a versennyel, ugye, amit akkor történt, hogy ezt az egyébként nagyon sikeres budapesti Ironman versenynek a, hogy mondjam, legyalulására hozták létre. Tehát a Magyar Triatlon Szövetség akkori elnöksége gyakorlatilag azzal foglalkozott, hogy a legsikeresebb magyarországi triatlon versenyt tegye tönkre, mert ugye ezt a triatlon versenyt akkoriban Krokó Péter szervezte. A probléma meg az volt, ugye, hogy hát a Krokó Péter kapta a támogatást a Triatlon Szövetségen keresztül, és hát a Triatlon Szövetség gondolta úgy, hogy ez a pénz ez neki járna, és hogyha megszerezni nem sikerül, bocsánat, ezt a versenyt, akkor legalább tegyük tönkre, és csináljunk helyette egy másikat. És ugye ez a helyette egy másikat, ebbe csatlakozott be az Elcsényi Miklós, és ő csinálta ezt a helyette másikat, és úgy gondolta ugye a Triatlon Szövetség, hogy 2016-os Ironman-re adott állami támogatást, azt nem fizeti ki az akkor a szervező Krokó Péternek, hanem ezt a támogatási összeget, ezt a 180 milliót felhasználja egy következő évi versenyre ahhoz, hogy egy lényegesen kisebb, ugye fele távon, fele annyi résztvevővel, és hát fele olyan színvonalon megszervezett versenyt bonyolítsanak le ugyanebből az összegből. Ugye, hogyha minden felet megszámoljuk, akkor az nagyjából kiderül, hogy kb. 8-ad annyit ért a verseny. Tehát most nyilván túlzásra azt mondani, hogy 8-ad annyi pénzből meg lehetett volna csinálni, mondjuk egy 45-50 millió forintért meg lehetett csinálni akkor azt a versenyt, amire egyébként 180 milliót számoltak el. És ugye ez volt a probléma, hogy Elcsényi Miklós volt ennek a versenynek a főszervezője, és hát a versenyigazgatója pedig egyébként az a gyorsan akartam mondani a nevét, de mindegy, nem is a név az érdekes, hanem az, hogy aki került aztán az embernek a feljelentése, tehát az én általam tett feljelentés a NAV-nál, annak az osztályvezetőnek, Karlovics Máté volt egyébként a versenyigazgató, a Karlovics Máténak a testvéréhez került az ügy a NAV-nál, és 2 éven keresztül gyakorlatilag nem történt semmi az egész ügyből, majd hát a hosszas nyomásomra rakták át végül a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságára, ahol hát még pihentették még 4 évig az ügyet, és akkor szedték csak elő, amikor az Elcsényi már nyíltan átigazolt a NER-ből a Tiszához. És ez is egy nagyon felháborító dolog egyébként, hogy az Elcsényi Miklóst ugye meggyanúsítják, de a fölötte lévő embereket, akik a Triatlon Szövetséget vezették, Bátorszi Béla, Orbán Viktor fogorvos, az ő strómanja, Szűcs László, és hát még a Triatlon Szövetségben ma is praktizáló elnökségi tag, alelnökként funkcionáló emberke is ugye fölötte volt ebben a ranglétrán az Elcsényi Miklósnak, és ők ma mai napig gyakorlatilag sértetlenek, érintetlenek, és nem történik velük semmi, ellenben ugye aki átállt a Tiszához névleg legalább az Elcsényi Miklós, ő pedig rabosításra és gyanúsításra került. Tehát azért látható, hogy a hatóságok még nem nagyon vették észre azt, hogy itt rendszerváltás indult el.
0: No hát ennek majd nyilván lesz folytatása. Csőgör Péter volt gazdasági főnyomozónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a Klubrádió
20: hallgatóval. Én is köszönöm a lehetőséget, és további jó rádió hallgatást.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
20: Viszont hallásra.
11: Esti gyors.
0: A miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forint lesz a minimál nyugdíj Magyarországon, és azt mondta, hogy ez az emelés, ez több százezer nyugdíjast érint. A vonalban itt van velünk Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek országos nyugdíjas klubszövetség elnöke. Jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok!
0: Először is tegyük rendbe a számokat, mert volt egy portál, amelyik ennek utána számolt, és nekik az jött ki, hogy összesen ez az emelés 127.449 embert érint, ennyien vannak, akik ilyen kevés nyugdíjat kaptak eddig.
14: Hát azt szeretném mondani, hogy mindenkinek igaza van. Egyszerűen azért, mert az öregségi nyugdíj minimum jelentősége az nem csak a nyugdíjasokat érinti, tehát nem csak nekik fontos, hanem más társadalmi csoportokat is. Tehát tényleg igaz az, hogy a KSH adatok alapján az év elején egyébként kétszer annyi nőnek volt ilyen alacsony nyugdíja, 120 ezer forint alatti nyugdíja, mint férfinek, és összességében valóban igaz, hogy durván 127 ezer emberről van szó. Egyébként hozzátenném, hogy körülbelül 28.300 olyan férfiről van szó, akinek a nyugellátása nem éri el a 100 ezer forintot, és 43.000 olyan nő, akinek szintén ilyen alacsony a nyugellátása. Tehát nyilván, ha nekik megemelik, akkor ők hihetetlenül örülni fognak, és ez nyilván minőségi változást fog jelenteni az
0: hát
14: életükben.
0: De mindenképpen egy örvendetes dolog, hiszen 2008 óta 28.500 forint volt a minimális nyugdíj.
14: És pontosan az a kérdés, hogy miért maradt ilyen hosszú időn át, ilyen alacsony ez az összeg, és egyáltalában mire szolgál. Tehát mindenekelőtt erre volt jogszabályi háttér, jogszabályi felhatalmazás. A mindenkori kormánynak nem kötelező évente megállapítania, vagy emelnie az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, tehát még az infláció mértékével sem. De azt nézzük, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Tehát a nyugdíj minimum eredeti célja az volt, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimális összegét meghatározza, vagyis meghúzza azt az alsó összeghatát, amelynél nem lehet kisebb egy teljes nyugdíj. Ugye van résznyugdíj is, de ebben nem menjünk bele. Csak hogy az elmúlt években a nyugdíj megállapítás kapcsán a 28.500 forintos nyugdíj minimumnak már nincsen olyan komoly szerepe, mint korábban. Tudnélik, az elmúlt években is 2008 óta növekedett a nemzetgazdasági átlagbér, a minimálbér, a garantált bér minimum egyaránt, és mindez befolyásolja a megállapított nyugdíj összegét, ami azért hál' Istennek 28.500 forint fölött van, és jellemzően nagyon-nagyon kevés az a nyugellátás, ami ilyen alacsony összegben kerül megállapításra. De itt van a dolognak a lényege, hogy akkor miért is nem emelték meg ezt a határt, azért, mert 100 ezer vagy 120 ezer embernek meg kellett volna emelni a nyugellátását. Nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy az öregségi nyugdíj megállapításán túl milyen egyéb területeken játszik fontos szerepet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. És ez hatalmas terület, és igen jelentős, mint egy félmillió embert, további félmillió embert érint. És csak néhány területet említenék meg, például ilyenek a méltányossági nyugdíjak, a méltányossági nyugdíj megállapítása, a méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély feltétele és összege kapcsolódik a nyugdíjminimumhoz, annak valamilyen mértékében állapítják meg. De a szociális ellátások is ide tartoznak, ezen a téren a nyugdíjminimum jelentősége hatalmas, ugyanis az öregségi nyugdíj legkisebb összegének különböző százalékos mértékében hozzák meg a különböző ellátásokról a döntéseket ezeknek a mértékéről. Tehát például települési támogatás, közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, például foglalkoztatás helyettesítő támogatás és egészségkárosodás és gyerekfelügyeleti támogatás. Uh-huh. Azután egy jelentős terület az egészségbiztosítási ellátások, például a baleseti táppénz összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól, de a személyes gondoskodás nyújtó ellátások, fizetendő térítési díj, az intézményi elhelyezésért fizetendő térítési díj, a gyerekvédelmi kedvezmények jogosultsága, a gyámpénzbeni ellátásának, a hivatalos gondoknak a díjazása, és számos családtámogatás is, gyerzsgyert, anyassági támogatások összege. Tehát, ha ezt az egészet nézzük, a különböző területeket, hogy milyen társadalmi csoportokat érint, akkor ez a terület már igen jelentős, és nem csak a nyugdíjasokat érinti.
0: Hegyesinő Orsós Évának, az Életet az Évek Országos Klubszövetség elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az összefüggést is megvilágította a számunkra. Viszonthallásra.
14: Viszonthallásra.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: A jelek szerint valami fajta török átok ülhet Zuglón, mert hogy az egyik nagy beruházást megvalósító cég, a Bayer Construct csődeljárást indítatott saját maga ellen, de hogy mi van ennek az egésznek a hátterében, erről kérdezem Rózsa Andrást, Zugló Momentumos polgármesterét. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, tiszteletem!
0: No, mi van ennek az egésznek a hátterében, hogy érinti ez Zuglót és a polgármesteri hivatalt ez a történet?
15: Személy szerint én is, és az zuglóiak is régóta szenvedünk ettől a korábbi kormányzat által nemzetgazdasági kiemeléssel megáldott beruházástól. Tudni kell, hogy itt a kerületet teljes egészében átlépték korábban, és elszenvedtük ezt a rettenetes építkezést, és ezt a borzalmas beépítést, amit a Bosnyák téren van. Ez az építető, ez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötött egy előszerződést az adásvételre, amit az új kormány megvizsgált nem régiben, és azt találta, hogy komoly hiányosságok vannak benne, és hát alapján felmondta, vagy jelezte, hogy felmondja ezt a szerződést. Ez egy több mint 310 milliárd forintos szerződés.
0: Hát ez nem apróság.
15: Nem két filléről beszélünk. A miniszterelnök úr jelezte, hogy szerinte túlárazott egyébként ez az adásvétel. Ezzel mélységesen egyetértek. Ez egy ingatlan múltjé lényegében, amit lezajlott előttünk, és aminek az ugolyak voltak az elszenvedői. Hozzá kell tennem, hogy a kerület nem kapott megfelelő kompenzációt, nem kapott kárpótlást, és a szeptember 3-án várható testületi ülésen dönteni fogunk a per megindításáról, a Bayer Construct lányvállalata az EVK Development Kft-vel szemben, ami ennek az építkezésnek volt a projektcége. Az, hogy a kormányzati döntést követően nem sokkal a Bayer csődvédelme, csődeljárás kezdeményezett, az nem annyira meglepő valójában. Nyilván neki kezelniük kell ezt a helyzetet, hogy egy 300 milliárdos kérdőjeles kitettség keletkezett az egyik lányvállalatukban, illetve a Bayer azért is indokolta, hogy az ingatlan helyzet, a piaci helyzet, a megrendelések nem állnak olyan jól. Hát nyilván ugye úgy könnyebb volt dolgozni, hogy az állam volt a vevő, fixen a túloldalt. Most azért nem tudom, az ingatlan piac sem áll valami jól, úgyhogy nehéz megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, hogy az épületek itt vannak Zuglóban, azok elmenni innen már nem fognak.
0: Hát épp ezt akartam kérdezni öntől, hogyha valaki most elvetődik a Bosnyák tér környékére, akkor mit lát?
15: Hát akkor azt látja, hogy egyébként van egy pláza épület, ami működik. Mellette van két társasház épület, ahol beköltöztek lakók, és mögötte van számos hatalmas, nagy, borzasztó nagy narancssárga irodaépület, rettentően üvegfelületekkel, ami be van motorozva, készen áll arra, hogy beköltözzenek, és le van zárva, és üres. Ezt fogja látni. Úgyhogy ez jelenleg itt a helyzet. Én azt gondolom, hogy a kormány részéről az egy felelős döntés volt, hogy nem engedte el a beruházót az, hogy kifizette a hátralévő 7,5 milliárd forintot, ami nyilván egy kisebb összeg a teljes beruházás tekintetében, de ha az érzése az embernek, hogy átverték, az az érzés az embernek, hogy átvittek a feje fölött, akkor igenis az egy felelős döntés, azt mondom, hogy eddig és ne tovább. Csak hogy a kormányzat felelőssége itt nem ér véget, mert zugló szempontjából igenis azt gondolom, hogy szükséges lenne valamilyen kompenzáció, akár pénzbeli kompenzáció, akár tömegközlekedési fejlesztés, leginkább ez lenne a legjobb, gondolok itt mondjuk a 4-es metróra, illetve felmerül a kérdés, hogy hosszú távon mi lesz ezekkel az épületekkel, mert az sem lenne jó a kerületnek, ha ezek itt üresen állnának. Örülnék annak, ha a nap végén valamiféle megállapodás keretében adott esetben, hogy az államhoz kerül fizetésképtelenség esetén az épület együttes, akkor Zuglónak hasznos közfunkció, közösségi funkció kerülhetnének ide. Érdekességképpen elmondom, hogy ez az eredeti projekt, az 2006-2008-ban indult. Uh-huh. 2006-ban adták el a telket egy beruházónak, és 2008-ban látok itt ezt a Mundo projektet, akkor dőlt be talán az ingatlanválság miatt, de eredetileg ide olyan városközponti funkciókat is terveztek, mint például a rendőrőrs. És minek után ide fegyveres testület is érkezett volna, a NAV többek között, ha jól tudom, például arra alkalmas lennének ezek az irodaházak, hogy amikor a rendőrség ide költözön. Voltak spekulációk arra, hogy esetleg más közösségi funkciók, mint mondjuk az egészségügyi szolgálat, vagy szakrendelő is ide kerülhetne. Azt nem tudom, hogy arra technikailag mennyire megfelelőek ezek az irodaházak, de rendőrségnek, rendőrösnek például alkalmasak lennének. Egyébként is szeretnénk fejleszteni egy kicsit a kerület közbiztonságát. Úgyhogy nekünk most az a dolgunk Zuglói önkormányzatként egyrészt, hogy tovább megyünk, és természetesen a pert megindítjuk függetlenül a csődeljárástól, másrészt pedig, hogy a kormányzattal egyeztessünk arról, hogy a peres eljárások tekintetében lesz-e megállapodás, ha nincs megállapodás, akkor mikor zárulhatnak ezek, és hogy mi lesz ezekkel az épületekkel.
0: Hát én ezt szerettem volna kérdezni, mert ugye erről már korábban többször szó volt itt a Klubrádióban is, hogy például ezeknek az épületeknek a fűtését állítólag termálvízzel akarták megoldani, ezzel például a Széchenyi fürdőnek, vagy akár az önök Paskál fürdőjének a vízellátását sodorták volna veszélybe.
15: A termálvíz kapcsán sok kérdőjel volt, és sok kérdőjel maradt. Azt tudom, hogy jelenleg ugye nem aktív a termálvízes fűtés, és azt is tudom, hogy hagyományos fűtési rendszert is kidolgoztak az épületekhez. Tehát ugye erről nem sokat beszéltek, de én úgy tudom, olyan információim vannak, hogy hagyományos fűtéssel is el tudják látni az épületeket. Nem tudjuk, ugye a termálvíz esetében az a baj, hogy konkrétan nem lehet tudni, hogy ez milyen hatással lenne a termálvízkészletre. Ez egy nagyon kilógott a lólában annak idején, amikor megváltoztatták ezt a projektet, mert hirtelen beadtak egy kérvényt, hogy az eredetileg gondolt termálvíz mennyiségének a sokszorosát akarják mégis kivenni a földből. Akkor volt szó arról, hogy ezt visszasajtolják, aztán arról volt szó, hogy nem sajtolják vissza, aztán megint arról, hogy visszasajtolják. Láthatólag belevágtak itt egy nagy beruházásba, valószínűleg bedőltek volna ettől, mert rájöttek, hogy ezt nem tudják megcsinálni, és egyfajta mentőkeként kitalálhatták, hogy hát akkor építsünk rengeteg irodát, azt fajlagosan olcsó meg lehet tenni, és adjuk el baromi drágán az államnak.
0: És hát az állam részéről meg is volt a nyitottság arra, hogy visszavásárolják, hiszen, ha jól tudom, egy Tiborcz Istvánhoz köthető üzletember áll az egész mögött.
15: Igen, Balázs Attila, a Bayer Construct elnök vezérigazgató többségi tulajdonosa, és én is úgy tudom, hogy ő korábban Tiborcz Istvánnal több üzletet hajtott végre. Az pedig kifejezetten árulkodó, hogy az Zuglói önkormányzat bármilyen lépést tett volna a jogszabályi keretek között. Bármit csináltunk, azonnal jött egy kormányzati kiemelő határozat, rögtön módosították a jogszabályt. Példátlan módon több nemzetgazdasági kiemelő határozat is született ebben a projektben, de még egy rendeletet is csináltak. Úgyhogy minden jogi eszköz kicsavartak a kezünkből. Én személy szerint is eléggé harcoltam azért például, hogy ne szüntessék meg a bosnyák piacot, mert ők úgy építkeztek volna, hogy a hétvégi piacunk az tönkrement volna. Szerencsére ezt meg tudtuk akadályozni, mert ők lényegében inkább egy parkolót csináltak volna abból a területből, ahol a hétvégi piacunk van. Ezt sikerült megakadályozni. Na most itt vannak ezek az épületek, és nekünk azon kell gondolkodnunk, hogy mi lesz a terület jövője.
0: Hát ezt majd nyomon követjük mi is itt a Klubrádióban önökkel együtt. Rózsa András Zugló Momentumos polgármesterének nagyon szépen köszönöm, hogy a rádiónk rendelkezésére állt.
15: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
15: Viszont hallásra.
16: Esti gyors.
0: És most stílszerűen kérdezhetném, hogy hová tűnt Damon Hill, de nem az angol Forma 1-es pilótát keresünk, hanem Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyminiszter helyettest, aki politikai menedékjoggal tartózkodott Budapesten, hogy elbújjon a lengyel igazságszolgáltatás elől, majd nyoma veszett. A vonalban itt van velünk Gordon István, aki ugyan nem nyomozó, de Lengyelország szakértő. Szervusz, jó estét!
18: Szervusz, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Szóval hova tűnt Marcin Romanovski?
18: Hát Damon Hillt, ha jól tudom, azért meglett, és utána még sokat láthattuk is a Forma 1-es futamokon. Ugyanez nem mondható el Romanovskiról, a volt igazságügyminiszter, lengyel igazságügyminiszter helyettesről, és azt hiszem, hogy ma a világon nincs olyan ember, aki biztos válaszra lenne képes, önmagán kívül már, mint Romanovskin, és esetleg védőügyvédjein kívül. Kóvályog a nagyvilágban, nincsen semmire se engedélye, útlevele nincs, mindent elvettek tőle, magánútlevelét, szolgálati útlevelét, diplomata útlevelét, nemzetközi elfogató parancs van ellene érvényben, amit éppen most próbált az ügyvédje elintézni, hogy ez megszűnjön. De ma délután 3-kor kapták meg a választ, ennyire frissek tudunk lenni itt a Klubrádióban, hogy sajnos, idézőjelben mondom, sajnos elutasítják, és tovább